0: Le Comité européen des régions est un organe qui conseille les institutions européennes. Son objectif est de veiller à ce que les citoyens soient au plus proche du processus décisionnel de l'Union. Les membres du comité prennent en considération les besoins et les exigences des régions et aident les collectivités locales et régionales à appliquer la législation de l'Union. Ils ont par exemple publié un manuel en collaboration avec la Commission européenne qui fournit des orientations aux collectivités locales et régionales sur le Pacte vert pour l'Europe. La Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen doivent demander l'avis du comité sur tout texte législatif qui concerne les collectivités locales et régionales. Si le comité n'est pas consulté quand il devrait l'être, il peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Il peut également donner son avis sur n'importe quel sujet s'il estime que les intérêts locaux ou régionaux ne sont pas respectés. D'ailleurs, pour en savoir plus sur la Cour de justice et sur ses travaux, n'hésitez pas à écouter notre podcast « La Cour de justice de l'Union européenne » de la série « Dans la jungle du jargon ». Le Comité des régions a été créé en 1992 par le traité de Maastricht afin de représenter les responsables politiques des régions de l'Union et de faire le lien entre les citoyens et les institutions européennes. La première session du comité a eu lieu à Bruxelles en 1994. À ce moment-là, les membres étaient nommés par les pays de l'Union et leur mandat durait 4 ans. Quelques années plus tard, le traité de Nice a donné naissance à la structure actuelle du Comité des régions. Les membres siègent maintenant pour 5 ans et, contrairement à ce que prévoyaient les règles précédentes, ils doivent désormais faire partie d'un gouvernement régional ou local. Le Comité des régions compte 329 membres qui se réunissent au cours de sessions plénières. Il représente plus de 92 000 communes et 240 régions de toute l'Union. Les pays sont représentés proportionnellement à la taille de leur population, tout comme au Parlement européen. Les pays de taille similaire se voient attribuer le même nombre de sièges. Par exemple, l'Allemagne, la France et l'Italie ont chacune 24 membres, soit le plus grand nombre de représentants. En revanche, Malte, le plus petit pays de l'Union, n'a que 5 représentants, tandis que Chypre et le Luxembourg en ont chacun 6. Cette approche permet d'empêcher les grands pays d'avoir trop de pouvoir tout en tenant compte de la taille de la population. Comme au Parlement européen, les membres du comité sont répartis en groupes politiques. Les membres élisent un président et un premier vice-président pour un mandat de 2 ans et demi. Ils collaborent avec les commissions du comité pour fournir des avis, des rapports et des résolutions qui sont ensuite soumis à un vote en plénière par le comité. Mais le comité des régions ne se limite pas à la politique. L'un de ses objectifs est d'encourager la participation au niveau régional, local et individuel. Les autorités régionales et locales, les associations, les ONG, les experts, les universitaires et la société civile sont invités à participer à des enquêtes, à des consultations et à des événements. Par exemple, chaque année en octobre a lieu la Semaine européenne des régions et des villes. Elle rassemble des responsables politiques, des experts, des entreprises, des institutions financières et des associations locales et européennes. Lors de cet événement, organisé pendant 4 jours à Bruxelles, plus de 1000 intervenants prennent part à des discussions sur des politiques locales et régionales dans l'Union. Le comité a également créé le prix de la région européenne entreprenante. Toutes les régions dotées de pouvoirs politiques peuvent participer et ainsi être récompensées pour leur stratégie en matière de politique entrepreneuriale. Les lauréats reçoivent le label « Région européenne entreprenante » pour une année donnée. En 2025, le label a été attribué à la région de la Galice, en Espagne, au comté de Krapina-Zagorje, en Croatie, et à la région de Mazovie, en Pologne. Le Comité européen des régions encourage en outre les jeunes responsables politiques et leur propose des formations adaptées à leurs besoins. Il les invite également à ses sessions plénières et à des événements tels que le Sommet européen des régions et des villes. C'est pour eux une occasion de rencontrer des maires, des dirigeants régionaux et des députés au Parlement européen. Le Comité européen des régions sert de pont entre les institutions de l'Union et les citoyens, en donnant la parole aux collectivités locales et régionales qui sont en contact étroit avec leur communauté locale. Les institutions européennes peuvent nous sembler bien lointaines, mais grâce au Comité des régions, elles sont bien plus proches de notre réalité qu'on ne le croit. Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen.
1: A több évtizedes rossz vízgazdálkodás és az édesvízi ökoszisztémák pusztulása által előidézett vízhiány következményeit egyre inkább megszenvedi az élővilág és mi magunk emberek. Kiszáradnak a folyók és a vizes élőhelyek, ráadásul olyan ütemben termeljük ki a felszín alatti vizet, hogy az nem tud természetes úton pótlódni. A klímaváltozással pedig emelkedik az átlaghőmérséklet, ezért a vízkészletek további csökkenésével kell számolnunk Európában. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a vízgazdálkodással kapcsolatos uniós javaslatokat vesszük sorra. Az európaiak és az európai régiók jelentős hányada szembesül azzal, hogy több vízre lenne szükség, mint amennyi rendelkezésre áll. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség megállapította, hogy 2022-ben az EU népességének 34%-a, földterületének pedig 40%-a szenvedett vízhiányban. Már nem csak a déli államok érintettek. Ciprus, Görögország, Olaszország, Málta, Portugália és Spanyolország mellett északabbra is átgyűrűzött a válság, olyan régiókba, ahol korábban nem jelentett gondot a vízellátás. Ez több okra vezethető vissza. A környezetszennyezésen túl épp úgy szerepet játszik benne a vízkészletek túlzott kitermelése, mint az infrastruktúrák előregedése. A klímaváltozás is erőteljesen érezteti hatását. Elég, ha csak az egyre gyakoribb és egyre pusztítóbb aszályokra gondolunk. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség nemrégiben egy jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa felszíni vizeinek mindössze egyharmada van jó környezeti állapotban. A vizeket leginkább a mezőgazdasági tevékenységek és a széntüzeléses erőművek szennyezik. A vízhiány messze menő gazdasági következményekkel jár. Az Európai Központi Bank arra figyelmeztetett, hogy az aszályok akár 15%-kal is csökkenthetik a gazdasági teljesítményt az euróövezetben. Több fontos ágazatra, így a mezőgazdaságra, a feldolgozóiparra és az energiaiparra is kihatnak. A helyzet súlyosságára való tekintettel az Európai Bizottság számos vízpolitikai intézkedést hozott. Az első és legfontosabb a 2000-ben elfogadott vízkeret irányelv, amely előírja a vízkészletek fenntartható használatát és védelmét. Az irányelv értelmében a tagállamoknak vízgyűjtő gazdálkodási tervet kell készíteniük és végrehajtaniuk, a veszélyeztetett területeken pedig aszálykezelési tervvel kell elősegíteniük a megelőzést és a kárenyhítést. Rendelkezések születtek emellett a víz mezőgazdasági célú újrafelhasználásáról és a vízhálózatokban tapasztalt szivárgások felszámolásáról is. Vízkészleteink megóvásához azonban további lépésekre lenne szükség. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint az lenne a legsürgősebb, hogy a meglévő követelményeket szigorúbban betartassuk, jelentősen változtassunk a gazdálkodási módszereken, csökkentsük a környezetszennyezést és helyreállítsuk az ökoszisztémákat. A vízhiánnyal és az aszályokkal az európai zöld megállapodás, és ennek nyomán több fontos uniós éghajlatpolitikai stratégia is kiemelten foglalkozik. Az Európai Unió pénzügyileg támogatja a tagországokat és hatóságaikat, hogy megoldást találjanak ezekre a problémákra. Az Európai Kutatásokat és Innovációt finanszírozó Horizont 2020 és Horizont Európa programokon keresztül több mint 300 projekt részesült forrásokban. Az Európai Parlament meghatározó szerepet játszik a vízpolitika alakításában. A képviselők régóta kardoskodnak azért, hogy az EU-nak legyen egy átfogó stratégiája a vízhiány kezelésére. Azt szeretnék többek között elérni, hogy több beruházás induljon a vízhálózat és az infrastruktúra fejlesztésére, hogy a környezetvédelmi rendelkezéseket szigorúbban tartassák be a hatóságok, és hogy lehetőség szerint a természetes megoldások élvezzenek előnyt. Ilyen például a vizes élőhelyek helyreállítása. A parlament külön felhívta arra a figyelmet, hogy a vízkészleteket nem csak a környezet és saját egészségünk miatt kell védeni, hanem az az energiatermelés, a mezőgazdaság és az élelmezés biztonság szempontjából is fontos. A képviselők emellett a természet helyreállításáról szóló rendelet mielőbbi elfogadását sürgetik, mert az intézkedések révén javulna a talajok vízmegtartó képessége, csökkenne az árvízkockázat és helyreállnának a leromlott állapotú ökoszisztémák. Hangsúlyozták, hogy konkrét célértékeket kitűzve mindenkitől meg kell követelni a víz hatékony felhasználását. További lépéseket várnak az Uniótól ahhoz is, hogy kevesebb vegyi anyag, gyógyszer, antibiotikum rezisztens baktérium, mikroműanyag, vegyi növényvédőszer és műtrágya szennyezze a vizeket. Európa folyó és állóvizein sokszor több ország osztozik, ezért a vízgazdálkodás mindenképpen határokon átívelő feladat. Az is közös erőfeszítést igényel, hogy alkalmazkodni tudjunk a vízkészletek és a vízhasználat esetleges jövőbeli változásaihoz. Többet kell áldoznunk a vízhálózatok fejlesztésére. Intelligens rendszerekre van szükség ahhoz, hogy valós időben ellenőrizni lehessen a vízminőséget és a vízfelhasználást. A képviselők ezért azt javasolják, hogy a következő hosszú távú uniós költségvetésben már legyen elkülönítve egy alap a vízhiány kockázatának leginkább kitett régiók helyzetének javításához. A vízválságot csak együtt tudjuk kezelni. A politikai döntéshozóknak kiemelten kell foglalkozniuk a fenntartható vízgazdálkodással, és be kell tartatniuk a meglévő jogszabályokat, az iparnak pedig többet kell költenie hatékony technológiákra, és csökkentenie kell a környezetszennyezést. De mi magunk is sokat tehetünk azzal, ha változtatunk szokásainkon, és takarékosabban bánunk a vízzel. Érdemes beállni azok mellé támogatóként, akik segítenek megőrizni értékes vízkészleteinket. Az Európai Parlamenten ez nem fog múlni, de nagyon fontos, hogy lehetőségei és képességei szerint mindenki tegyen a közös ügyért. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
2: Promover a integração europeia e incentivar as pessoas a votar e resolver os desafios locais. Todos estes são exemplos de prioridades políticas europeias. Estamos sempre a ouvir falar destas questões, mas sejamos sinceros, na vida real e especialmente para os jovens, estes temas podem parecer distantes e inatingíveis. Na tentativa de chegar a um maior número de jovens, a Comissão Europeia transformou o antigo Serviço Voluntário Europeu em algo maior, o Corpo Europeu de Solidariedade. Trata-se de um programa concebido para envolver os jovens na construção do futuro da Europa. Tem como base três objetivos principais: envolver, unir e capacitar os jovens. A antiga eurodeputada Micaela Sosdrová explica de que forma esta iniciativa ajuda os jovens a tornarem-se cidadãos ativos.
3: O objetivo principal deste programa é fomentar a participação dos jovens e das organizações em atividades de solidariedade, principalmente o voluntariado. Os participantes terão a oportunidade de adquirir experiência de voluntariado e de iniciar a sua participação contínua enquanto cidadãos ativos.
2: Mas há mais. O Corpo Europeu de Solidariedade conta agora com um novo setor, a ajuda humanitária. Isto significa que podes fazer voluntariado não só na União Europeia, mas também em comunidades de todo o mundo, como parte de uma rede mundial em crescimento. O antigo comissário europeu, Tibor Navracsics, responsável pela educação, cultura, juventude e desporto, descreve-o como um importante passo em frente.
3: Numa altura de crescente discórdia e de aumento das disparidades culturais entre países e mesmo dentro das comunidades, esta iniciativa é mais importante do que nunca. Durante este período, queremos consolidar e desenvolver o que já conseguimos alcançar. Com uma novidade importante, também propomos apoiar o voluntariado para operações de ajuda humanitária. Este pode ser o início da criação de uma comunidade de voluntariado verdadeiramente global.
2: O que é que significa tudo isto para ti? Se tiveres entre 18 e 30 anos, podes candidatar-te a participar em projetos em mais de 60 países e territórios diferentes. Todos estes projetos estão organizados por país, tema e data de início. Podes encontrar toda a informação necessária online no Portal Europeu da Juventude. E, se não tiveres a certeza por onde começar, tens ao teu dispor um questionário para te ajudar a identificar as atividades que correspondem aos teus interesses. Existem três tipos principais de projetos do Corpo Europeu de Solidariedade aos quais te podes candidatar: atividades de voluntariado, projetos de solidariedade e voluntariado no domínio da ajuda humanitária. É importante salientar que o novo setor da ajuda humanitária está aberto aos voluntários até aos 35 anos. Todas as oportunidades mencionadas incluem informações essenciais, como a data de início, a duração do projeto e o prazo da candidatura. Em cada oportunidade, podes encontrar informações importantes sobre a elegibilidade, as competências necessárias e, naturalmente, o tipo de trabalho que vais fazer. Para te candidatares, costumam ser necessários dois documentos. O teu currículo, no qual podes destacar não só a tua experiência formal, mas também os teus passatempos e atividades de grupo, e uma carta de motivação, na qual podes explicar por que razão o projeto é importante para ti. Helena Degen, coordenadora do Programa do Corpo Europeu de Solidariedade, partilhou este conselho sobre a importância da aprendizagem não formal.
4: Importante concentrar-se sobretudo sobre a letra motivacional, porque...
3: O mais importante é focar-se na carta de motivação. Uma vez que se trata de voluntariado, não é necessária uma vasta experiência profissional. Em vez disso, o que conta é a motivação para ser ativa a nível europeu. Os passatempos, as experiências anteriores em atividades de grupo ou os interesses pessoais são, na maior parte dos casos, mais relevantes do que os empregos anteriores.
2: Se a tua candidatura for selecionada, a organização entrará em contacto contigo. Depois segue-se a fase da entrevista, em que ficarás a saber todos os pormenores sobre o teu projeto, incluindo as condições de trabalho, a documentação, o reembolso das despesas de viagem, os requisitos para os vistos e o local onde vais viver. Quando todos os detalhes estiverem acertados e disseres sim ao projeto, começará oficialmente a tua viagem, para a qual contarás com o apoio da chamada Rede de Segurança dos Voluntários. A Rede de Segurança é constituída pelas organizações e pessoas que ajudam os voluntários ao longo de todo o processo. Esta rede inclui a organização de apoio no teu país de origem, que te ajuda a preparar-te, disponibiliza formação e aprova o projeto, a organização de acolhimento, que te vai receber e fornecer alojamento, refeições, um pequeno subsídio e apoio à viagem, um mentor local que te vai ajudar a navegar numa nova cultura e a superar possíveis desafios, e a Agência Nacional, que supervisiona o projeto e verifica se são cumpridas todas as normas do Corpo Europeu de Solidariedade. Como podes ver, não vais estar sozinho nesta aventura. Quando chegares, vais trabalhar normalmente entre 30 e 38 horas por semana, 8 horas por semana, mas o Corpo Europeu de Solidariedade não se resume ao trabalho. Também é viver uma nova experiência.

0: Veamos más de cerca la historia del pionero europeo Konrad Adenauer. Nació el 5 de enero de 1876 en Colonia, Alemania, en una familia católica humilde, pero trabajadora. Su carrera política comenzó a despegar al casarse con Emma Bayer, procedente de una ilustre y adinerada familia colonesa. A los 3 años de su matrimonio, pasó a ser la mano derecha del alcalde Max Wallraff, tío de su esposa. Pero su éxito profesional se vio ensombrecido por tragedias personales. Enviudó en 1916, quedando con 3 hijos a su cargo. El propio Adenauer sufrió un grave accidente automovilístico que lo dejó hospitalizado varios meses. A pesar de estas experiencias, su carrera política siguió su trayectoria ascendente. Después de que el alcalde asumiera el cargo de secretario de Estado de Interior en Berlín en 1917, Adenauer fue elegido por unanimidad como su sucesor. Con ello se convirtió en el dirigente municipal más joven de Prusia. En 1919, Adenauer se casó con su segunda esposa, August Zinsser, con la que tuvo 5 hijos, aunque uno falleció a los pocos días de nacer. Konrad Adenauer se convirtió en una de las figuras políticas más sólidas y prominentes de Alemania, pero sus ideales republicanos, unidos a sus valores federalistas y cristianos, le hicieron impopular entre quienes se oponían a la República de Weimar, desde los comunistas hasta los nazis. Cuando estos últimos subieron al poder en 1933, se negó a decorar Colonia con esvásticas. El resultado fue su destitución fulminante del cargo de alcalde y la expulsión de su ciudad natal. Konrad Adenauer fue arrestado en agosto de 1944. Esa vez logró escapar, pero la Gestapo acabó por encarcelarlo al mes siguiente en Brauweiler, una tristemente célebre prisión nazi, no lejos de Colonia, donde detuvieron y torturaron a varios presos políticos. Tras el atentado fallido contra Hitler en julio de 1944, los nazis acusaron a Adenauer de ser un opositor al régimen. Fue puesto en libertad en noviembre de ese mismo año. Tras la Segunda Guerra Mundial, Konrad Adenauer sufrió otra pérdida personal. En marzo de 1948 fallece también su segunda esposa. Pero su carrera recibiría un nuevo empujón poco después. En septiembre de 1948 fue elegido presidente del Consejo Parlamentario, el órgano encargado de redactar la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, la que sería su nueva constitución. Se volcó en la creación de la Unión Demócrata Cristiana, a menudo denominada CDU, para unir a alemanes protestantes y católicos, y en 1949 se convirtió en el primer canciller de la República Federal de Alemania. Konrad Adenauer contaba ya con 73 años cuando fue elegido, lo que le convertía en el canciller más viejo de la historia alemana, y a pesar de ello, permaneció en el cargo 14 años. Durante ese tiempo, su objetivo fue hacer de Alemania una democracia estable para que los horrores del Tercer Reich no pudieran volver a repetirse. Durante el gobierno de Konrad Adenauer, Alemania Occidental se reconcilió con sus vecinos y se convirtió en miembro del Consejo de Europa, la OTAN y la Organización Europea de Cooperación Económica. Adenauer también fue un firme defensor de la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, puesta en marcha con la Declaración Schuman el 9 de mayo de 1950, y del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, firmado en 1957. En junio de 1966, ante un nutrido auditorio en Metz, Francia, señaló sus ventajas.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Si logramos crear una organización que permita a los franceses ver todo lo que ocurre en Alemania en el sector de la siderurgia y la minería del carbón y, a su vez, que los alemanes también puedan ver lo que ocurre en Francia, este control mutuo será la mejor vía para desarrollar una política basada en la confianza. El mayor fuerte de Konrad Adenauer era la política exterior. Tras sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial, estaba firmemente convencido de que el único camino hacia la paz y la estabilidad duraderas en Europa pasaba por la unidad. En 1963, Francia y Alemania firmaron el Tratado del Elíseo, también conocido como el Tratado de Amistad. Esto supuso un hito en su reconciliación tras un siglo de animosidad. El tratado ponía de manifiesto la estrategia política de Adenauer y su visión del papel de Alemania en Europa. Si bien Adenauer abogaba por la unidad y fue uno de los principales impulsores de la reconciliación franco-alemana, su propio país se enfrentó a la división durante la posguerra, y para más inri, el Muro de Berlín se construyó en 1961, a pocas semanas de las elecciones federales. pero la polémica en torno a la construcción del Muro de Berlín no impidió a Konrad Adenauer ganar sus cuartas elecciones federales como parte de una coalición entre el grupo parlamentario de la Unión Demócrata Cristiana, Unión Social Cristiana y el Partido Democrático Libre. Desempeñó el cargo durante media legislatura, según lo pactado, y dimitió en 1963. En 1966, con 90 años, también renunció a su cargo de presidente federal de la CDU. Esto marcó el fin de su carrera política. Konrad Adenauer, apodado Der Alte o El Viejo, murió el 19 de abril de 1967 a la edad de 91 años. Reconocido en todo el mundo como un político al que los alemanes le deben su libertad, prosperidad y su seguridad social, fue igualmente decisivo en la construcción de la Europa actual. Walter Hallstein, primer presidente de la Comunidad Económica Europea, puso de manifiesto lo que representa el legado de Adenauer para la política europea.
2: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
0: En toda política hay tanta fuerza como haya de esperanza. Y en la política europea hay mucha esperanza. Que esto sea así se debe en gran medida a este hombre. Y por eso nos inclinamos ante sus convicciones y los logros políticos de su vida.
2: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
3: Európai Tanács, az Európai Unió tanácsa, Európa Tanács.
4: Ön is tanácstalan? Ember legyen a talpán, aki különbséget tud tenni közöttük. Sokakat megtévesztenek a hasonló nevek, pedig három különböző intézményről van szó. Lássuk egyenként, hogy pontosan mivel foglalkoznak.
3: Kezdjük az Európai Tanáccsal. A 27 uniós tagország állam, illetve kormányfői alkotják, így például tagja a magyar miniszterelnök, a német kancellár, a francia elnök, az olasz miniszterelnök, és így tovább. Mindegyikük saját országa képviseletében egyenrangú félként vesz részt az intézmény munkájában. Az Európai Tanácsnak állandó elnöke van, akinek megbízatása 2,5 évre szól. Mandátuma egyszer újítható meg. 2024 óta António Costa, Portugália korábbi miniszterelnöke tölti be ezt a tisztséget. Az Európai Tanácsnak emellett az Európai Bizottság elnöke is tagja.
4: Az intézmény évente legalább 4-szer ülésezik, hogy meghatározza az Európai Unió politikájának irányát és prioritásait. Uniós jogszabályokról nem tárgyal vagy szavaz. Az a feladata, hogy felhívja a figyelmet az EU szempontjából fontos problémákra, és felvázolja a megoldásukhoz szükséges lehetséges lépéseket. Váratlan eseményeknél és válsághelyzetekben ott áll a kormányrúdnál. Gondoljunk csak az ukrajnai háborúra, a koronavírus világjárványra, a Brexitre vagy a pénzügyi válságra. Emellett az Európai Tanács javasolja és nevezi ki a jelölteket számos magasrangú uniós tisztségre. Például az Európai Központi Bank élére, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és az Európai Bizottság elnöki posztjára.
3: Könnyű összetéveszteni a nevét a két másik tanáccsal. De van egy trükk, ami segíthet. Jegyezzük meg a következő mondatot. Az Európai Tanácsban Európa vezetői teszik ki az íre a pontot. Erről biztosan eszünkbe fog jutni, melyik intézményről van szó és mi a feladata.
4: Az Európai Tanácsnak és az Európai Unió Tanácsának egyaránt a brüsszeli Európa épületben van a székhelye. Ez utóbbi, tehát az Európai Unió Tanácsa foglalkozik a napi szintű jogalkotási munkával. A miniszterek tanácsának is hívják, mert az egyes uniós tagországok kormányainak szakminiszterei vesznek benne részt. Hogy melyikük, az attól függ, hogy éppen milyen szakpolitikai terület van terítéken. Pénzügyekről például a gazdasági és pénzügyminiszterek, jogi természetű kérdésekről pedig az igazságügyminiszterek tanácskoznak. Üléseiket az a miniszter vezeti, akinek a tagországa az adott időszakban a tanács soros elnökségét adja. Rotációs alapon fél évente más-más tagország veszi át a stafétabotot.
3: Az Európai Unió tanácsa az Európai Parlament mellett az Európai Unió társjogalkotója. Az uniós költségvetést is közösen fogadják el.
4: Hogyan lehet a legkönnyebben megegyezni, kik ők? Ez az egyetlen a tanácsok közül, amelynek szerepel az Európai Unió a nevében. És az egyetlen, amelynek két neve is van, hiszen a miniszterek tanácsának is hívjuk. Ebből rögtön tudjuk, kikből is áll és mi a feladata.
3: És végül nézzük az Európa tanácsot. Nem uniós intézmény, hanem önálló nemzetközi szervezet. Mind a 27 uniós ország a tagja, de jóval több ország alkotja, mint az Európai Uniót. Tagja például az Egyesült Királyság, Törökország, Svájc és Liechtenstein is, hogy csak néhányat említsünk. Összesen 46 ország.
4: Az Európa Tanács 1949-ben alakult, a legrégebbi kormányközi szervezet Európában. Székhelye Franciaországban, Strasbourgban van, ahol az Európai Parlament hivatalos székhelye is. Amíg nem volt saját épülete, a parlament az Európa Tanács főépületében, a Palais de l'Europe-ban tartotta plenáris üléseit.
3: Az Európa Tanács fő feladata az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság védelme. Saját igazságügyi hatósággal is rendelkezik, ez pedig az Emberi Jogok Európai Bírósága. Itt tehetnek panaszt azok a polgárok, akik úgy vélik, hogy hazájukban megsértették a jogaikat, és ott már az összes jogorvoslati lehetőséget kimerítették.
4: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának anyaintézményeként az Európa Tanács azon dolgozik, hogy ne is forduljanak elő ilyen emberi jogi jogsértések. Először is nemzetközi egyezményeket hoz tető alá, amelyek jogilag kötik az aláíró részes feleket. Az első és legfontosabb ezek közül az Emberi Jogok Európai Egyezménye, amely az intézmény tevékenységének sarokköve. Az Európa Tanács összes tagja aláírta. Felsorolja azokat az alapvető jogokat és szabadságokat, amelyek védelemre szorulnak.
3: Az Európa Tanács figyelemmel kíséri ezeknek a jogoknak a helyzetét az összes tagállamában, és ajánlásokat ad ki, ha valamely területen hiányosságot észlel. Szót emel például az erőszak, a korrupció, a rasszizmus, az embercsempészet, a terrorizmus ellen, valamint a szólásszabadság korlátozása és a választások tisztasága kapcsán.
4: És hogy nem uniós szervezetként hogyan tudjuk a legkönnyebben megkülönböztetni a két másik tanácstól? Földrajzi értelemben gondoljunk Európára, kontinensként. Ennek a nemzetközi intézménynek több európai tagja van, mint az Európai Uniónak. Magának a kontinensnek a neve szerepel az elnevezésében, így képző nélkül.
3: Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy mindhárom tanácsnak külön szerepköre van. Az Európai Tanács az Európai Unió irányát adja meg. Az Európai Unió tanácsa a jogalkotásban vesz részt. Az Európa Tanács pedig az emberi jogokat és a demokráciát védi. Közülük csak két intézmény része az Európai Uniónak, az Európai Tanács és az Európai Unió tanácsa. Az Európa Tanács külön szervezet, jól lehet ugyanazokat az alapértékeket képviseli, mint az Európai Unió. Az EU és az Európa Tanács egyaránt a szívén viseli Európa polgárainak a jóllétét, és történelmileg is szoros kapcsolat fűzi őket egymáshoz. Himnuszuk és lobogójuk is egyforma, az egységet jelképezi. A két szervezetnek rengeteg a közös célja. Európában és azon túl is a békéért és az egyenlőségért küzdenek.
4: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
5: The European Union has 24 official languages, and around 60 regional and minority languages are spoken across the member states. The languages of Europe also includes a variety of sign languages used by 500,000 people, heritage languages such as ancient Greek and Latin, and Esperanto, a planned international language created in Europe. Unfortunately, many regional and minority languages, as well as some smaller state languages, are under threat of extinction in Europe today due to the dominance of English and other major languages that have a large number of native speakers and learners. Digital technology is further intensifying this threat. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode is about the digital survival of lesser used languages. Young people communicate and seek information mainly on the internet. If online content is only available in dominant languages, lesser used languages could become digitally extinct. However, digital technology is not necessarily a death sentence. Online education, online language learning, and language technologies can help to revitalize endangered languages. EU law ensures that national and regional diversity is respected, and that includes linguistic diversity. Europe's regional and minority languages, or RMLs for short, need protection since Europe is one of the continents with the lowest levels of linguistic diversity. Europe's population accounts for 7% of humanity, but speaks only 3% of the world's estimated 6,000 languages. Central and Eastern EU states report a greater number of regional and minority languages, reaching 18 in Romania, 17 in Poland, and 16 in Croatia. In most EU countries in this area, RMLs are state languages of their neighbouring country. This is true, for instance, in Poland and Czechia, where German is spoken as a minority language, or in Slovakia and Romania, where Hungarian is spoken by a minority group. Non-state RMLs tend to dominate in other parts of the EU, however. The EU is also home to Romani and Yiddish, non-territorial languages that are spoken in a variety of geographic locations around the world. In 1992, the Council of Europe adopted the European Charter for Regional and Minority Languages. The Charter focuses on the need to protect Europe's rich linguistic heritage, particularly its traditional RMLs, some of which are in danger of extinction unless action is taken to protect them and promote their use. So far, only 16 of the 27 EU countries have signed and ratified the treaty. Many European RMLs are either endangered or vulnerable. For example, the UNESCO Atlas of Endangered Languages identifies 31 languages under threat in Italy, with 4 of those being severely at risk. A similar situation exists in France, which has 26 endangered languages, with half of those classed as severely endangered. Some important factors that influence a language's chances of being kept alive include language transmission among generations, the absolute number of speakers and their proportion to the total population, the shift from universal to occasional use, as in rituals and ceremonies, and the availability of teaching material. The rise of digital technologies could also have an impact on transmission and the number of speakers, depending on the digital presence of the language. A 2003 UNESCO recommendation to promote multilingualism online calls for the development of multilingual content and access to digital networks in regional and minority languages. This would help to foster universal, equitable, and affordable access to information, as well as to preserve cultural and linguistic diversity. The internet can play a vital role in promoting RMLs. This is a particular challenge for lesser used languages, which need media to be targeted towards younger speakers, since most media is in dominant languages. Speakers of RMLs are more likely to use their native languages in less formal settings, such as on WhatsApp or Facebook. The perception of an RML by its native speakers and the surrounding community is an important factor in its usage as well. Most language technology tools, such as spell checkers, currently originate from English-speaking countries and concentrate on dominant international languages. The gap between these languages and RMLs in the digital environment is huge and widening as the internet is the main source of communication and knowledge for young people. Most European languages risk digital extinction if there is not enough language technology support for them. Yet information and communication technology can still be beneficial, as language technologies and data computing can offer solutions for language learning and translation. This deficit requires the development of language technology for all European languages, and particularly RMLs, as well as languages that depend on their oral tradition and lesser used languages. This includes state languages like Luxembourgish, Maltese, Irish, and Estonian. The data required to develop human language technologies, such as machine translation and speech and text resources for these languages, is currently scarce or limited. In 2018, the European Parliament adopted a resolution on language equality in the digital age. The resolution recognises that the EU's mosaic of languages poses a challenge to a multilingual digital single market. The deepening digital divide between widely used and lesser used languages is leading to disparities in access to information for certain communities, such as the low-skilled, the elderly, people on low incomes, and people from disadvantaged backgrounds. The resolution called on the European Commission to create a Centre for Linguistic Diversity and to define minimum language resources for all European languages. It also pointed to the need for an action plan to promote language diversity and overcome language barriers in the digital area. To address these challenges, the Commission has supported research and innovation projects through funding from the Horizon 2020 Research Programme, Connecting Europe Facility and the Erasmus Plus Programme. These projects include the European Language Resource Coordination Network and the Digital Language Diversity Project. The aim of these projects is to improve language technology and the digital presence of lesser used languages such as Basque and Breton. Research results indicate that the digital development of lesser used languages needs to come from the language communities themselves and should not rely on the technology industry, which is not interested in small and complex languages. The next Horizon Europe research programme, under the Digital Humanities and Language Technologies pillar, will support language preservation by collecting endangered language resources and tools to safeguard most European languages in danger of extinction in the digital world. Its Next Generation Internet research programme will support research on the future of languages in the digital sphere. The diversity of languages is part of our heritage, and the European Union intends to preserve it. This broadcast was brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
6: Bei der Wahrung der Verbraucherrechte in der EU spielt das Europäische Parlament eine entscheidende Rolle. Insgesamt leben knapp 450 Millionen Menschen in der EU. Angesichts so vieler potenzieller Verbraucherinnen und Verbraucher sind faire Behandlung, Transparenz und Sicherheit auf dem Markt von größter Bedeutung. In diesem Podcast geht es um die Verbraucherrechte und wie die EU sie wahrt.
7: Verbraucherrechte sind Grundprinzipien, die die Verbraucherschaft schützen und für faire Behandlungen auf dem Markt sorgen. In der EU sind sie kein Ideal, sondern in Gesetzen festgelegt. Das heißt, es gibt einen soliden Rechtsrahmen für den Verbraucherschutz. Mit am wichtigsten in diesem Bereich ist die Verbraucherrechte-Richtlinie, an der das Europäische Parlament maßgeblich mitwirkte. Ihr Ziel? Die Vorschriften der Mitgliedstaaten einander anzugleichen. Sie sorgt auch dafür, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher eindeutige und ehrliche Informationen über ihre Einkäufe erhalten. Egal, ob sie im Internet oder in einem Geschäft einkaufen. In der Richtlinie ist alles geregelt, von Produktbeschreibungen und Preisen bis hin zu Liefermöglichkeiten und Widerrufsrecht.
6: Wenden wir uns zunächst den wichtigsten Verbraucherrechten in der EU zu. Beginnen wir mit dem Recht auf eindeutige und transparente Informationen. Die Unternehmen sind verpflichtet, genaue und verständliche Angaben zu dem zu machen, was sie kaufen, ob es nun Waren oder Dienstleistungen sind. Dazu zählen Angaben zu der Ware oder der Dienstleistung, der Preis, mögliche Steuern oder Gebühren und die Zahlungsbedingungen.
7: Sie haben außerdem das Recht, Ihren Kauf zu widerrufen. Dafür gibt es die sogenannte Widerrufsfrist. Das heißt, wenn Sie eine Ware erhalten oder eine Dienstleistung vereinbart haben, haben Sie 14 Tage Zeit, Ihre Meinung zu ändern und von dem geschlossenen Vertrag zurückzutreten. Sie können das tun, ohne einen Grund dafür zu nennen.
6: Ein weiterer wichtiger Schutz ist das Recht auf eine gesetzliche Gewährleistung. Sie gilt ab dem Kauf der Ware für 2 Jahre. Treten in dieser Zeit Mängel an der Ware auf oder weicht sie von der Produktbeschreibung ab, muss der Verkäufer sie kostenlos reparieren oder ersetzen. Diese gesetzliche Gewährleistung gilt für alle Waren, die in der EU verkauft werden.
7: Die EU legt außerdem großen Wert auf die Verbrauchersicherheit. 2023 trat die neue Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit in Kraft. In der EU verkaufte Waren müssen strengen Sicherheitsanforderungen genügen. Außerdem dürfen sie die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucherschaft nicht gefährden. Die Verordnung gilt für alle Waren, von Kinderspielzeug und Elektronik bis hin zu Kosmetika und Haushaltsgeräten. Darüber hinaus sorgt die EU dafür, dass unsichere Waren vom Markt genommen und die Verbraucherinnen und Verbraucher über mögliche Gefahren aufgeklärt werden.
6: Werfen wir abschließend noch einen kurzen Blick auf unsere digitalen Rechte. Immer mehr Menschen kaufen nämlich online ein oder nehmen digitale Dienstleistungen in Anspruch. Deshalb hat die EU Maßnahmen ergriffen, um die persönlichen Daten und die Privatsphäre der Verbraucherinnen und Verbraucher zu schützen. In der Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, ist festgelegt, wie Unternehmen und Organisationen mit persönlichen Daten umgehen sollen. Das heißt, sie müssen sie verantwortungsvoll und sicher verwenden. Die Datenschutzgrundverordnung ermöglicht den Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Kontrolle über die Nutzung ihrer Daten.
7: Und was bedeutet das alles für Sie? Es bedeutet, dass Sie in der EU unbesorgt einkaufen können. Denn Sie wissen, dass Sie mithilfe von Verbraucherschutzvorschriften geschützt werden, die für faire Behandlung, Transparenz und Sicherheit auf dem Markt sorgen. Es bedeutet, dass Sie fundierte Entscheidungen über die Waren und Dienstleistungen treffen können, die Sie kaufen. Und es bedeutet auch, dass es Regeln gibt, die Sie schützen, wenn irgendetwas schief geht. In diesem Sinne, frohen Weltverbrauchertag! Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
8: Politikai meggyőződésünktől függetlenül mindannyian jól tudjuk, hogy ehhez a történelmi lépéshez az Európai Parlament tagjainak általános választójog alapján történő megválasztásához sorsdöntő pillanatban érkeztek el a közösség népei. A tagállamok mindegyikének hármas a küldetése. A békéért, a szabadságért és a jólétért kell küzdenie. És világos, hogy ez csak is európai dimenziókban sikerülhet. Ezek Simone Veil szavai 1979-ből, amikor a közvetlenül megválasztott Európai Parlament első elnöke lett. Vezetői erényeinek nem kis szerepe van abban, hogy az Európai Parlamentben ma már természetes, hogy mindenki hallathatja a hangját. Síkra szállt a demokráciáért, kitartóan küzdött az emberi jogokért, és soha egy percre sem volt kérdés számára, hogy Európa ereje az egységben rejlik. Ez a meggyőződése több mint 4 évtized elteltével is hatványozottan érvényes. Az Európai Unió ugyanis ma is olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek próbára teszik az egységét. Politikai pengeváltások, gazdasági bizonytalanságok, valamint konfliktusok feszítik saját határain belül és kívül. Az európai eszmeiség és identitás középpontjában azonban változatlanul a békére, a szabadságra és a jólétre való törekvés áll. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ha alapítókról van szó, nem tehetjük meg, hogy nem emlékezünk meg egy igazán különleges személyiségről, Simone Veilről. Szokás Európa alapító anyjának is nevezni, életműve messze túlmutat a puszta politikán. A kitartás és a bátorság példaképe volt, aki rengeteget tett a nők emancipációjáért. Simone Veil 1927. július 13-án Nizzában született egy világi zsidó család sarjaként. Már gyermekként is imádott tanulni. Szülei, André és Ivon igen erős igazságérzetet plántáltak belé. A felhőtlen gyermekéveknek azonban kegyetlenül véget vetett a II. Világháború. 16 évesen a Gestapo letartóztatta. Anyjával és nővéreivel együtt Auschwitzba deportálták, családja férfi tagjai pedig másik táborba kerültek. Ő maga több tábort is megjárt, ahol átélte azok minden borzalmát. Szeretett édesanyja, édesapja és fiútestvére sosem tért haza. Ő túlélte, és a trauma hatására egy életre elköteleződött az emberi jogok, a béke és az európai egység iránt.
9: Már nem az jelent veszélyt, hogy nem beszélünk a holokausztról, hanem az, hogy nem úgy, ahogy kellene.
10: 1946-ban feleségül ment Antoine Weihez, és három fiúk született. 1949 és 53 között Németországban éltek, először Wiesbadenben, majd Stuttgartban, ahol Antoine a francia konzulátuson dolgozott. Barátaik nem igazán értették a döntésüket, de Simon lehetőséget látott benne.
9: Meg voltunk győződve róla, hogy ha az 1945-ös győztesek nem gondoskodnak a Németországgal való gyors és teljes megbékélésről, a már is keleti és nyugati részre szakadt Európa sebei soha nem fognak begyógyulni, és a világ egy újabb, még pusztítóbb konfliktusba fog belerohanni.
10: Később visszatért Franciaországba, és Párizsban jogi diplomát szerzett. 1956-ban sikeres bírói szakvizsgát tett, és felvételt nyert a francia igazságügyi minisztériumon belül működő büntetés-végrehajtási hatósághoz, ahol sokat tett a börtönviszonyok és a fogvatartottakkal való bánásmód javításáért. 1964-től a polgári ügyek igazgatóságát vezette, és a nők jogaiért szállt síkra. Sikerült kiharcolnia, hogy a nők örökbe fogadhassanak, és hogy közös szülői felügyelet révén egyenlő szavuk lehessen családi ügyekben. 1970-ben kinevezték a francia legfelsőbb bírói tanács főtitkárává. Pályafutása igen figyelemreméltó, annál is inkább, mert akkoriban a nőknek még nehezebb volt érvényesülniük a politikában. A nők politikai szerepvállalásáról a következőket mondta.
9: Gyakran volt az a benyomásom, hogy nőként jól lehetett velem példálózni. Egyre csak azt hallottam. Persze, hogy meghallgatjuk a nőket, hiszen Simone Weil-t is meghallgatjuk.
10: 1974 és 79 között Simone Weil Jacques Chirac és Raymond Barre kormányának egészségügyi minisztere volt. Két úttörő jogszabály is fűződik a nevéhez. Az első 1974-ben szélesebb körben elérhetővé tette a fogamzásgátlást, a második pedig 1975-ben legalizálta az abortuszt Franciaországban. Az erről szóló vita igencsak felkorbácsolta az érzelmeket, így Weilt rengeteg támadás érte, de ő kitartott az álláspontja mellett. Álhatatosságának köszönhetően olyan jogszabály született, amelyet a nők jogaira gyakorolt hatása miatt azóta is sokan méltatnak.
9: Egyetlen nő sem jó kedvében veteti el a gyermekét. Kérdezzük csak meg őket. Minden abortusz tragédia. Mindig tragédia, és mindig is az lesz.
10: Simone Weil érdemeinek azonban ezzel még korán sem értünk a végére. 1976-ban sikerült egyes nyilvános helyeken betiltatnia a dohányzást, és külön foglalkozott a vidéken élők egészségügyi szükségleteivel.
9: Európa a haladás reményét testesíti meg.
10: 1979-ben, amikor Simone Weil lett az Európai Parlament első női elnöke, Európa még mindig háborús sebeiből gyógyult. Jelképes pillanat volt ez. Egy holokauszt túlélő francia nő, az egység híve egy olyan demokratikus intézmény vezetője lett, amely a határokon átnyúló együttműködést tűzte a zászlajára, többek között azért, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát. A több évtizedes megosztottság és pusztítás után végre kezdett körvonalazódni, hogy mit is jelentene egy egységes Európa. Simone Weil nem csupán az első női vezető lett egy uniós intézmény élén. Az Európai Parlamentnek lett az első elnöke, amelyben nem a nemzeti parlamentek, hanem szavazataikkal közvetlenül maguk a polgárok delegáltak képviselőket. És ő meghatározó alakja volt ennek a demokratikus átmenetnek. Elnöksége alatt a Nagy Károly díjjal is kitüntették. Nőként ő volt az első, aki ebben a rangos elismerésben részesült. Az európai projekt iránti elkötelezettségét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy elnöksége végeztével is képviselő maradt. Először a parlament liberális képviselőcsoportjának alelnökeként, majd elnökeként folytatta a munkát.
9: Sosem szabad elfelejtenünk, hogy egy nap mi is elnyomottakká válhatunk.
10: 1990-ben Simone Weilt kinevezték a német újraegyesítéssel foglalkozó ideiglenes parlamenti bizottságba, ahol meglátásai felbecsülhetetlennek bizonyultak. Az Európai Parlament korábbi elnökeként és családtagjait a koncentrációs táborokban elveszítő holokauszt túlélőként igazán személyes perspektívát tudott vinni a folyamatba. Az európai egység iránti elkötelezettségét az a meggyőződése táplálta, hogy csak így előzhető meg egy újabb világháború. Ő maga leírhatatlan személyes veszteségei ellenére sem neheztelt Németországra. Támogatta a gondolatot, hogy a német újraegyesítést általában is Nyugat- és Kelet-Európa közelítésére használják fel. A német újraegyesítéssel foglalkozó bizottság munkájából nőtt ki két kormányközi konferencia is, az egyik a politikai unió, a másik a gazdasági és monetáris unió kérdésével foglalkozott. Végül ezek vezettek el a Maastrichti szerződéshez, amely révén létrejött az Európai Unió. Az Európai Parlament nagyszerű elnöke, az EU lelkiismerete, az antiszemitizmus elleni küzdelem bajnoka és a nők jogainak védelmezője. Amit a nőkkel és az antiszemitizmussal kapcsolatban képviselt, az a mai napig mit sem veszített a jelentőségéből, mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament egyik későbbi elnöke. Simone Veil 2017. június 30-án, 89 éves korában, otthonában hunyt el. Utolsó leheletéig küzdött a békéért, az egységért és az emberi jogokért. Sosem hagyott fel azzal, hogy hidakat építsen a különböző politikai nézetek, ideológiák és országok között. A mai napig ő testesíti meg leginkább az EU jelmondatát, egyesülve a sokféleségben. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
11: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αποτελείται μόνο από τους εκλεγμένους βουλευτές του. Πίσω από αυτό το κολοσσέως θεσμικό όργανο βρίσκονται στην πραγματικότητα χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά για να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργική, διαφανής και πιο κοντά στους πολίτες της. Η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου ανθρώπινου δυναμικού είναι χωρίς αμφιβολία ένα δύσκολο έργο. Γι' αυτόν τον λόγο, το Κοινοβούλιο διαθέτει διοικητικά όργανα όπως τον Προεδρείο. Το Προεδρείο και η Διάσκεψη των Προέδρων αποτελούν τα δύο διοικητικά όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 14 αντιπροέδρους και 5 κοσμήτορες. Εκλέγεται στο ξεκίνημα και στα μέσα της κάθε κοινοβουλευτικής περίοδου από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για περίοδο 2,5 ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Σε περίπτωση ισοψηφίας της συνεδριάσης του, ο Πρόεδρος δίνει την αποφασιστική ψήφο. Οι κοσμήτορες συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Προεδρείου, αλλά έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Αυτό σημαίνει ότι βοηθούν το Προεδρείο στις εργασίες του εκφράζοντας την άποψή τους, αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες. Το Προεδρείο είναι αρμόδιο για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεριμνά δηλαδή για την εύρυθμη λειτουργία του και την καλή εσωτερική του οργάνωση. Πιο συγκεκριμένα, καταρτίζει τον προϋπολογισμό και λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση, το προσωπικό και την οργάνωση του Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, διαχειρίζεται τα διάφορα κτίρια, ορίζεται επιδόματα των υπαλλήλων και συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως όσον αφορά την τηλεργασία. Χειρίζεται επίσης αιτήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων και μπορεί να εγκρίνει συνεδριάσεις επιτροπών ή αντιπροσωπιών σε μέρη εκτός των συνήθων τόπων εργασίας. Καταρτίζει ακόμη τις προβλέψεις δαπανών και εσόδων του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, αποφασίζει πόσα χρήματα θα διατίθενται στα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Προεδρείο όμως έχει και άλλες αρμοδιότητες. Αποφασίζει για παράδειγμα για τη σύνθεση και την οργάνωση της Γραμματείας του Κοινοβουλίου και διορίζει τον επικεφαλής της, τον Γενικό Γραμματέα. Τέλος, το Προεδρείο διορίζει επίσης τα ανώτερα στελέχη. Για να φέρει πέρα όλα τα καθήκοντά του, το Προεδρείο συνεδριάζει κατά κανόνα δύο φορές το μήνα. Τα πρακτικά του Προεδρείου μεταφράζονται στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτυπώνονται και διανέμονται σε όλους τους βουλευτές. Οι βουλευτές μπορούν κατόπιν να καταθέτουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Προεδρείου. Το επεισόδιο αυτό ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
12: I januari 2025 la EU-kommissionen fram den så kallade konkurrenskraftskompassen. Det är en så kallad strategisk ram som ska vägleda kommissionens arbete de kommande åren. Målet är att uppnå klimatneutralitet och göra EU ledande inom framtida teknik, tjänster och miljövänliga och hållbara produkter. Det är ett viktigt initiativ eftersom EU har halkat efter andra större ekonomier när det gäller produktivitet och hållbar tillväxt. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi närmare på vad konkurrenskraftskompassen är för något och de tre åtgärdsområden den innehåller. Innovation, utfasning av fossila bränslen och säkerhet. Vi börjar med innovation eller nytänkande. EU vill stärka innovationen genom att skapa en gynnsam miljö för nystartade företag och främja industriellt ledarskap inom strategiska sektorer. Den artificiella intelligensen är central här. Kommissionen föreslår initiativ för AI-gigafabriker och AI-tillämpningar för att driva på utvecklingen och införa AI i viktiga sektorer. Det kommer också handlingsplaner för avancerade material, bioteknik, robotteknik och rymdteknik. En särskild EU-strategi för uppstartsföretag och expanderande företag ska hjälpa dem att övervinna hinder och växa. Tanken är också att de befintliga reglerna på EUs inre marknad ska förenklas så att det blir lättare att driva innovativa företag. Det var innovationen. Nu tar vi utfasningen av fossila bränslen. Under senare år har höga och svaja energipriser varit ett stort problem i EU. Meningen är att konkurrenskraftskompassen ska rå på detta genom att underlätta tillgången till ren energi till överkomliga priser. Den kommande given för ren industri ska främja ren teknik och nya cirkulära affärsmodeller. Den nya given ska göra EU till en attraktiv plats för företag och fabriker. Sen har vi då handlingsplanen för överkomliga energipriser. Den ska såklart sänka energikostnaderna men också stödja de energiintensiva stål-, metall- och kemikaliesektorerna. Det tredje och sista åtgärdsområdet är säkerheten. EU måste diversifiera och minska sitt beroende av andra länder. Det gäller inte minst kritiska råvaror och viktig teknik som halvledare. Konkurrenskraftskompassen ska leda till internationella partnerskap och gemensamma inköp på EU-nivå för att säkra leveranskedjorna. Man ska också se över reglerna för offentlig upphandling och se till så att europeiska företag ges företräde inom kritiska sektorer och tekniker. För att få fart på dessa tre åtgärdsområden talas det i konkurrenskraftskompassen om fem så kallade horisontella möjliggörare för konkurrenskraften som ska stärka den inom alla sektorer. Den första möjliggöraren är förenkling. Det är grunden för hela kompassen egentligen. Förenklingen minskar reglerna och byråkratin och underlättar för företagen att bedriva sin verksamhet. Den andra möjliggöraren handlar om att uppnå en fullt fungerande inre marknad. Den tredje skapar en spar- och investeringsunion för att finansiera viktiga satsningar, inte minst investeringar inom forskning och försvar. Den fjärde möjliggöraren handlar om social rättvisa. Vi ska få en kompetensunion som ska ta itu med kompetensklyftorna och arbetskraftsbristen och se till att kompetensen och efterfrågan på arbetsmarknaden balanseras. Omskolning och fortbildning av EUs arbetskraft är viktigt för att övergången mellan olika arbeten och yrken ska ske smidigt. Den femte möjliggöraren är samordning. Den här är särskilt viktig eftersom en bättre samordning av politiken på EU-nivå och nationell nivå gör att de gemensamma målen verkligen kan uppnås på ett effektivt sätt. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa så här när hon presenterade den nya kompassen på en pressträff den 29 januari 2025.
13: I want to be very clear. We have a plan.
12: Låt mig vara klar och tydlig. Nu har vi ett mål, vi har en färdplan och vi har den politiska viljan. Det viktigaste och det som verkligen betyder något är snabbhet och enighet. Vi måste vara snabba eftersom världen inte väntar på oss och det är hög tid att vi sätter fart. Och vi måste stå eniga för att verkligen få igenom den här politiska viljan.
13: To really implement this political will.
12: Några dagar senare på parlamentets plenarmöte i februari diskuterade man den nya planen med kommissionen och ministerrådet. Den polska EU-ministern Adam Szłapka sa så här i kammaren.
14: The time has come.
12: Det är dags att handla beslutsamt och arbeta tillsammans för att återfå EUs konkurrenskraft i dessa tider av globala utmaningar. Med fjolårets Budapest-förklaring stakade våra ledare ut färdriktningen för ökad konkurrenskraft i EU. 12 drivkrafter för konkurrenskraften identifierades och vi är glada över att de skrevs in i kompassen. Rådet välkomnar därför konkurrenskraftskompassen och de olika satsningar som kommissionen har lagt fram som svar på EU-ländernas krav.
14: To the calls made by member states.
12: Sammanfattningsvis kan man säga att konkurrenskraftskompassen är en ambitiös plan för stärkt konkurrenskraft och hållbart välstånd. Med fokus på innovation, utfasning av fossila bränslen och säkerhet vill EU bli ledande inom framtida teknik och uppnå klimatneutralitet. De lagförslag som snart kommer blir avgörande för detta mål. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
15: Euroopan integraation edistäminen, ihmisten kannustaminen äänestämään ja paikallisten haasteiden ratkaiseminen. Nämä ovat kaikki esimerkkejä EU:n ensisijaisista poliittisista tavoitteista. Kuulemme niistä jatkuvasti. Mutta totta puhuen, etenkin nuorten arkipäivässä nämä aiheet voivat tuntua kaukaisilta ja saavuttamattomilta. Pyrkiessään tavoittamaan enemmän nuoria, Euroopan komissio teki entisestä Euroopan vapaaehtoispalvelusta suuremman kokonaisuuden, joka sai nimekseen Euroopan solidaarisuusjoukot. Ohjelman tarkoituksena on osallistaa nuoria Euroopan tulevaisuuden rakentamiseen. Se perustuu 3 päätavoitteeseen: nuorten osallistaminen, verkostoituminen ja voimaannuttaminen. Entinen Euroopan parlamentin jäsen Mikaela Šojdrová kertoo, miten tämä aloite auttaa nuoria ryhtymään aktiivisiksi kansalaisiksi.
16: The main objective of this program.
17: Ohjelman päätavoitteena on lisätä nuorten ja organisaatioiden osallistumista solidaarisuustoimintaan, pääasiassa vapaaehtoistyöhön. Osallistujat saavat tilaisuuden hankkia kokemusta vapaaehtoistyöstä ja aloittaa jatkuvan toiminnan aktiivisina kansalaisina. The continuous engagement as active citizens. Ja vielä parempaa on luvassa. Euroopan solidaarisuusjoukkoihin on nyt lisätty uusi tehtäväalue, humanitaarinen apu. Tämä tarkoittaa, että voit tehdä vapaaehtoistyötä paitsi EU:ssa, myös eri yhteisöissä ympäri maailmaa osana kasvavaa maailmanlaajuista verkostoa. Nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluasioista vastannut entinen EU-komissaari Tibor Navracsis kuvailee tätä merkittävänä edistysaskeleena.
14: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
15: Maiden ja jopa yhteisöjen välisten erimielisyyksien ja kulttuurierojen kasvaessa tämä on tärkeämpää kuin koskaan. Haluamme vahvistaa ja kehittää sitä, mitä olemme jo saavuttaneet tässä vaiheessa. Yksi tärkeä uutuus on se, että tuomme myös humanitaarisen avun vapaaehtoistyötä. Tämä voi olla alku aidosti maailmanlaajuisen vapaaehtoistyöverkoston luomiselle.
14: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
15: Mitä tämä tarkoittaa sinulle? Jos olet 18-30-vuotias, voit ilmoittautua osallistumaan hankkeisiin yli 60 eri maassa ja alueella. Kaikki hankkeet on jaoteltu maan, aiheen ja alkamispäivän mukaan. Löydät kaiken tarvitsemasi Euroopan nuorisoportaalista. Jos et ole varma, mistä aloittaa, voit tehdä testin, joka auttaa löytämään sinulle sopivia aktiviteetteja. Voit hakea 3 erityyppiseen Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeeseen: vapaaehtoistyö, solidaarisuushankkeet ja humanitaarisen avun vapaaehtoistyö. Huomaa, että uusi humanitaarisen avun ala on avoin alle 35-vuotiaille vapaaehtoisille. Kaikista avoimista hankkeista ilmoitetaan keskeiset tiedot, kuten alkamispäivä, kesto ja hakuaika. Löydä tärkeitä tietoja hakukelpoisuudesta, vaadituista taidoista ja tietysti siitä, millaista työtä tulet tekemään. Hakiessasi sinun on yleensä toimitettava 2 asiaa. CV, jossa voit kokemuksesi lisäksi kertoa harrastuksistasi ja ryhmätoiminnastasi. Sekä motivaatiokirje, jossa voit kertoa, miksi hanke on sinulle tärkeä. Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmakoordinaattori Elena Degan jakoi tämän neuvon epävirallisen oppimisen tärkeydestä.
17: Tärkeintä on keskittyä motivaatiokirjeeseen, koska kyseessä on vapaaehtoistyö, laajaa työkokemusta ei vaadita. Sen sijaan tärkeää on motivaatiosi toimia aktiivisesti Euroopan tasolla. Harrastukset, aiempi kokemus ryhmätoiminnasta tai henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet ovat usein työkokemusta tärkeämpiä.
18: I propri personali interessi piuttosto che il lavoro precedente.
15: Aivan ensimmäiseksi jätät hakemuksesi. Jos pääset jatkoon, tukiorganisaatio ottaa sinuun yhteyttä. Seuraavaksi on haastattelu, jossa saat tietoja työehdoista ja hallinnollisista seikoista sekä matkakulujen korvauksista, viisumivaatimuksista ja mahdollisesti asuinpaikastasi. Kun kaikki yksityiskohdat on sovittu ja olet ilmoittanut osallistuvasi, matkasi alkaa virallisesti. Saat tukea myös niin kutsutusta vapaaehtoisten tukiverkostosta. Se koostuu organisaatioista ja ihmisistä, jotka auttavat vapaaehtoisia prosessin aikana. Tukiverkostoon kuuluvat tukiorganisaatiosi kotimaassasi, joka auttaa sinua valmistautumisessa, tarjoaa koulutusta ja hyväksyy hankkeen. Isäntäorganisaatio, joka ottaa sinut vastaan, tarjoaa majoituksen, ateriat, pienen korvauksen ja matkatuen. Paikallinen mentori, joka auttaa sinua sopeutumaan uuteen kulttuuriin ja selviytymään haasteista. Ja kansallinen toimisto, joka valvoo ja tarkistaa, että kaikki on Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevien vaatimusten mukaista. Kuten näet, et ole yksin. Saavuttuasi teet työtä yleensä 30-38 tuntia viikossa. Kyse ei ole kuitenkaan pelkästä työnteosta, vaan saat myös kokea muita elämyksiä. Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeet tarjoavat sukelluksen toiseen kulttuuriin. Voit kokea yhteyden tunnetta sekä paikallisiin että EU:n arvoihin. Tarvitsetko apua paikallisen kielen kanssa? Ei hätää, voit osallistua verkossa ilmaisilla kielikursseilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Jotta sopeutumisesi sujuu hyvin ja saat kaiken irti kokemuksesta, ohjelmaan kuuluu ohjausta ja tukea kahdessa keskeisessä vaiheessa, alkuvalmennuksessa ja väliarvioinnin yhteydessä. Alkuvalmennuksen aikana tapaat muita vapaaehtoisia, luot tukiverkostoja ja saat vinkkejä uuteen elämään sopeutumiseen. Väliarvioinnin yhteydessä voit pohtia toimintaasi, jakaa kokemuksiasi ja suunnitella seuraavia askeleitasi. Tavoitteena on, että kehityt sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti.
17: Joillekin vapaaehtoisille toiminta Euroopan solidaarisuusjoukoissa on vasta alkua. Esimerkkinä voi mainita Adrian Kobon. Hän kertoo, että hänen kokemuksensa joukoissa avasi hänelle tien harjoittelupaikkaan Euroopan parlamentissa.
19: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
15: Vapaaehtoistyössä on hienoa se, että jokaisella on oma syynsä liittyä mukaan. Riippumatta motivaatiostasi, haluatpa sitten hakea tulevaa vapaaehtoistyöhön, jatkaa opintoja tai viettää välivuoden selvittääksesi ajatuksiasi, Euroopan solidaarisuusjoukkojen hienous on siinä, että saat tarvittavat välineet, jotta voit tuntea olosi merkitykselliseksi hankkeessa, riippumatta tavoitteestasi tai syystäsi osallistua. Ja ennen kaikkea, todella tärkeää on, että riippumatta siitä, minkä polun haluat valita myöhemmin, saat tarvitsemasi tiedot, kontakteja ja kaiken, mitä tarvitset eteenpäin pääsemiseksi. Katsopa asiaa miltä kantilta tahansa. Kyse on mahdollisuudesta tutustua uusiin paikkoihin, luoda kontakteja, saada uusia näkökulmia ja laajentaa näköaloja, mikä on mielestäni kaikkein tärkeintä.
19: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
15: Euroopan solidaarisuusjoukkojen hanke on enemmän kuin pelkkä rivi ansioluettelossa. Kroatiassa vapaaehtoistyötä tehneelle Carmen Sansille se merkitsi todellista henkilökohtaista kasvua.
20: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo, ¿no? Porque
17: ennen kaikkea se on ollut syvällinen itsetutkiskelun matka. Ammatillisen osaamiseni syventämisen lisäksi olen myös huomannut, että on asioita, joista nautin todella paljon. Esimerkiksi ennen pelkäsin kauheasti julkista puhumista, mutta nyt pidän siitä paljon. Olen täysin voittanut esiintymisjännitykseni, jos pystyin opettamaan espanjaa kroatialaisille teini-ikäisille. Mikään ei voi estää minua elämässä. Olen kokenut valtavan henkilökohtaisen kasvun ja saanut paljon itseluottamusta. Uskon todella, että on ehdottoman tärkeää astua ulos mukavuusalueeltaan ja kokeilla jotain uutta vieraassa maassa.
15: Euroopan solidaarisuusjoukkojen tarjoama kokemus ei rajoitu pelkästään hankkeisiin. Se on toimintaa, jossa sinä, tarinasi, kasvusi ja oma paikkasi Euroopassa ovat pääosassa. Saat lisätietoja Euroopan solidaarisuusjoukkojen verkkosivustolta. Voit löytää sieltä myös seuraavan suuren seikkailusi. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio
1: Europal Radio.

1933 és 1945 között a nácik és szövetségeseik más csoportokat is célba vettek, például a romákat, a fogyatékosokat, szláv népek sarjait, továbbá a homoszexuálisokat és egyes vallási közösségek és politikai csoportok tagjait is. A roma és szinti holokauszt történetét még ma sem igazán ismerik az emberek. A roma népírtásnak mintegy 250.000-500.000 ember esett áldozatul, vagyis a II. Világháború előtti roma és szinti népesség negyede fele. A pontos számot nem tudni, mivel sok áldozat családja nem jelentette be szerettei halálát, az elkövetők pedig eltüntették a gyilkosságok írásos nyomait. A holokauszt, amelyet a héber alapján Soának is neveznek, 1945. májusában ért véget, amikor a szövetséges hatalmak, köztük az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, a Szovjetunió és Franciaország térdre kényszerítették a náci Németországot, és ezzel befejeződött a II. Világháború. 1945. január 27-én a Vörös Hadsereg felszabadította az auschwitzi koncentrációs és megsemmisítő tábort. A szövetségesek egymás után támadták meg a koncentrációs táborokat és szabadították ki a túlélő foglyokat. A szövetségesek megtalálták és felszabadították az úgynevezett halálmenetek túlélőit is. Ők olyan zsidó és nem zsidó koncentrációs tábori foglyok voltak, akiket a közeledő szövetségesek elől menekülve a táborokból evakuáltak, és SS katonák felügyelete alatt erőltetett menetre kényszerítettek a nácik. Az ENSZ nézete szerint a holokauszttal és a népírtással az oktatás keretein belül is foglalkozni kell. Csak így valósítható meg a világpolgárságra való nevelés, hogy az emberek kritikusan gondolkodó, felelős polgárokká váljanak, akik tisztelik az emberi méltóságot és embertársaikat, és elutasítják az előítélet minden formáját. Az EU is ébren kívánja tartani az európai történelem e tragikus eseményeinek emlékét, ezért támogatja az olyan kezdeményezéseket, amelyek felhívják a figyelmet a holokausztra való emlékezés fontosságára. Emellett támogatást nyújt a holokauszttal foglalkozó kutatásokhoz. Az Európai Bizottság 2015. decemberében koordinátort nevezett ki az antiszemitizmus elleni küzdelem élére. 2018-ban az EU a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség állandó nemzetközi partnere lett. Az Európai Unió tanácsa nyilatkozatot fogadott el az antiszemitizmus elleni küzdelemről, valamint az európai zsidó közösségek és intézmények védelmét szolgáló közös biztonsági megközelítésről. 3 évvel később, 2021-ben pedig az Európai Bizottság elfogadta az antiszemitizmus elleni küzdelem első uniós stratégiáját. Az Európai Parlament minden évben megemlékezik a holokausztról. A képviselők több állásfoglalást is elfogadtak az antiszemitizmusról, a rasszizmusról, az idegengyűlöletről és az intolerancia egyéb formáiról, valamint a gyűlöletbűncselekményekről és a gyűlöletbeszédről. Lássunk párat ezek közül. 2017-ben az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében arra biztatták a tagállamokat, hogy a holokauszt legyen iskolai tananyag. Emellett aggodalmukat fejezték ki az antiszemitizmus újbóli térnyerése miatt is, és hangsúlyozták, hogy a rasszizmus és az idegengyűlölet nem világnézet, hanem bűncselekmény. A neofasiszta erőszak Európában tapasztalható fokozódásáról szóló 2018. októberi állásfoglalásában a parlament felhívta a figyelmet a zsidók elleni erőszak erősödésére, és felszólította a tagállamokat, hogy lépjenek fel a holokauszt tagadása, valamint a nácik és kollaboránsaik által elkövetett bűncselekmények banalizálása ellen. Az Európai Emlékezés fontossága Európa jövője szempontjából című 2019-es állásfoglalásában a parlament arra szólított fel, hogy társadalmunk sokszínűsége és közös történelmünk kapjon nagyobb súlyt a tantervekben. Ennek része a holokauszt, valamint a totalitárius és önkényuralmi rendszerek megismerése, amelyek annyi emberi szenvedést és erőszakot szültek, és fél évszázadra kettévágták Európát.

0: zobaczyć, kto wchodzi w skład kolegium kwestorów? Na stronie parlamentu znajdziesz nazwiska kwestorów i wykaz ich obowiązków. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na kanale Europarl Radio.
1: Az óceánokban, a parttól egészen a tengerfenékig csak úgy nyüzsög az élet. A mikroszkópikus planktonoktól kezdve a Föld legnagyobb élőlényéig, a kékbálnáig, több ezer tengeri faj él a vizeikben. A mi túlélésünk is az óceánoktól függ. A legtöbben mégis magától értetődőnek vesszük, hogy az óceánok és tengerek adják táplálékunk egy részét. Sokszor pedig arról is hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy az élethez szintén nélkülözhetetlen oxigén jelentős részét is az óceánok termelik. Emellett szabályozzák az éghajlatot, és egy sor gazdasági és szabadidős tevékenységet is lehetővé tesznek, gondoljunk csak a halászatra vagy a búvárkodásra. Az óceánok hatalmasnak és legyőzhetetlennek tűnnek, mégis sérülékenyek. Egészségük, és egyben a mi egészségünk is azon múlik, hogy sikerül-e megtartani azt a létfontosságú természetes egyensúlyt, amely most veszélyben van. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy milyen eszközökkel védi az Unió az óceánokat. Kié az óceán? Senkié és egyben mindenkié, válaszolhatnánk. Az óceánok az emberiség közös örökségét képezik. Ez azt jelenti, hogy egyetlen állam sem követelheti, vagy sajátíthatja ki őket magának. A partmenti országoknak azonban jogukban áll, hogy egy kijelölt határon belül használják az óceánok erőforrásait. Ez a terület a partvonaltól 200 tengeri mérföldig terjed, és az adott parti állam kizárólagos gazdasági övezetének számít. Itt kutatásokat végezhet és gazdálkodhat a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal, például a halállományokkal, az olajjal és a gázzal. Ezeken a gazdasági övezeteken túl már a nyílt tengerek találhatók, amelyek a világ óceáni területének kétharmadát teszik ki. A nyílt tengerek biztosítják az élőlények életterének döntő többségét. Számokban kifejezve ez a Föld élőhelyeinek 95%-át jelenti. A nyílt tengerek segítenek tehát megérteni, hogy miért is olyan fontos az óceánok védelme. A legtöbb nyílt tengeri víz hideg és sötét, a víz alatti nyomás szinte elviselhetetlen. Ezért ezeket a területeket még nemigen tárta fel az emberiség. A hatályos nemzetközi jog értelmében ugyanakkor minden állam szabadon hajózhat, halászhat és kutathat ezeken a vizeken. A hivatalos védelem hiánya miatt a nyílt tengereket a túlzott kiaknázás veszélye fenyegeti, ami pedig egyes fajok eltűnésével és az ökoszisztémák sérülésével jár. Már történtek azonban lépések a helyzet orvoslására. Arra a kérdésre, hogy kié az óceán, nincs egyértelmű válasz. Ennek ellenére az Egyesült Nemzetek Szervezetének 2023-ban sikerült tető alá hoznia egy kötelező érvényű megállapodást, hogy 2030-ra legalább a világ óceánjainak 30%-a védettséget élvezzen. Ezzel az úgynevezett nyílt tengerekről szóló szerződéssel először válik lehetővé, hogy a nemzeti határokon kívül eső óceáni területek nemzetközi védelemben részesüljenek. A szerződést több mint egy évtizedes előkészítő munka után konszenzussal fogadták el a tagországok az Egyesült Nemzetek 2023-as New York-i ülésén. A megállapodás bejelentését óriási taps kísérte a helyszínen. Rina Lee, a kormányközi konferencia elnöke meghatottan adta hírül a hosszú folyamat sikeres lezárását.
2: Good evening-ish, ladies and gentlemen.
3: Jó estét, hölgyeim és uraim! A hajó révbe ért.
2: The ship has reached the shore.
1: Az Európai Unió és tagállamai mindig is határozottan kiálltak a szerződés mellett. Az Unió ugyanis felismerte, hogy egyetlen ország sem képes egyedül megvédeni az óceánokat, ezért mindvégig rendíthetetlenül támogatta az Egyesült Nemzetek Szervezetét, hogy az ügy érdekében összefogja a nemzetközi közösséget.

0: Sa vision est étroitement liée sur celle de Robert Schuman et de Konrad Adenauer, les deux autres architectes de l'Union européenne.
1: Il meurt en 1954 avant de voir son rêve se réaliser. Alcide De Gasperi reste néanmoins une figure capitale de l'histoire de l'intégration européenne. Son héritage se transmet dans les valeurs et les institutions de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Voici l'Europe imaginée par Alcide De Gasperi. Une Europe où les frontières ne limitent pas les ambitions, où la coopération conduit à une prospérité partagée. Une Europe que nous devons continuer à construire pour ceux qui viendront après nous. Une Europe fondée sur des valeurs et qui propose des solutions. Aujourd'hui et chaque jour, souvenons-nous de lui, rendons hommage à son héritage et concrétisons sa vision.
2: E realizzeremo la sua visione.
0: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
3: Ön mennyit tud az Európai Parlament elnökéről? Nyilván hallotta már a nevét, és úgy gondolja, hogy fontos szerepet tölt be az Európai Unióban. Nos, lássuk, mit érdemes még tudni róla. A parlament elnöke szempontjából minden az európai választásokkal kezdődik. Ezeket 5 évente tartják, de elnököt 2,5 évente választ a parlament. Ez nem volt mindig így. 1979-ig a parlament elnökeit 1 vagy 2 évre választották. 1979 óta minden parlamenti ciklusban az első elnök választásra az európai választásokat követő első plenáris ülésen kerül sor, rendszerint júliusban. A másodikat 2,5 évvel később, az 5 éves parlamenti ciklus felénél tartják. A legutóbbi elnök választás 2024. július 16-án volt, amikor a parlament újabb 2,5 évre, a 2027. januárjáig tartó időszakra Roberta Metsolát választotta meg.
4: Ez a parlament továbbra is minden európai háza marad. Közösen kell kiállnunk a remény politikájáért, amellett az állam mellett, amelyet Európa testesít meg. Azért a jövőképért, amelyben elődeink hittek, de még nem valósult meg. 2,5 év elteltével továbbra is arra törekszem, hogy az emberek visszanyerjék lelkesedésüket és Európába vetett hitüket. Az abba vetett hitet, hogy közös térségünket biztonságosabbá, igazságosabbá, méltányosabbá és egyenlőbbé tehetjük. A hitet, hogy együtt erősebbek és jobbak vagyunk. A hitet, hogy a mi Európánk mindenki Európája.
3: De hogyan lesz valaki az Európai Parlament elnöke? Jelöltet a parlament egyes képviselőcsoportjai állíthatnak, vagy legalább 36 képviselő. Az elnök az a jelölt lesz, aki a titkos szavazáson megszerzi a szavazatok abszolút többségét. Ehhez néha több fordulóra is szükség van. Ha 3 forduló után még mindig nincs győztes, akkor a tisztség sorsa a 3. fordulóban legtöbb szavazatot szerző 2 képviselő között dől el. Az elnököt a leadott szavazatok abszolút többségével, nem pedig a képviselők abszolút többségével kell megválasztani. Ez azt jelenti, hogy a tartózkodásokat, valamint az érvénytelen és az üres szavazatokat nem veszik figyelembe a szavazatok összeszámlálásakor. Roberta Metsolát legutóbb már az első fordulóban megválasztották, 720 képviselő közül összesen 699-en adták le a voksukat, közülük 562-en pedig rászavaztak. A megválasztott elnöknek megbízatása alatt az egyik legfontosabb feladata a plenáris ülések levezetése. Ő nyitja meg, szakítja félbe és rekeszti be az üléseket. Ő dönt továbbá a módosítások elfogadhatóságáról, a parlamentnek a tanácshoz és az Európai Bizottsághoz intézett kérdéseiről, valamint arról, hogy a napirendre kerülő jelentések megfelelnek-e a parlament saját eljárási szabályzatának. Biztosítja a rend fenntartását, megadja a szót, lezártnak nyilvánítja a vitákat, szavazásra bocsátja az egyes ügyeket és kihirdeti a szavazások eredményét. Az elnök felel továbbá az intézmény eljárási szabályzatának betartatásáért, valamint ő irányítja a parlament minden tevékenységét és képviseli az intézményt jogi ügyekben. Mindezek mellett ő elnököl a képviselőcsoportok elnökeiből álló elnökök értekezletének az ülésein, és ő vezeti a parlament elnökségének a találkozóit is, amelynek rajta kívül a 14 alelnök és az 5 kvesztora tagja. Ha ezek a testület és tisztségnevek nem ismerősek, nem kell aggódnia. Podcast sorozatunk más epizódjaiban részletesen foglalkozunk.